A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt, minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít. Az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tanultam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Csak nem 5000-en vizsgáztak magyar nyelvből Hevesben. Drámai végjáték után döntetlen Szegeden. Sok gondot okoznak a fatolvajok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon, Hevesvár megyében idén összesen csak nem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az első napon több mint 2500-an vizsgáztak magyar nyelv és irodalom tárgyból, köztük emelt szinten 88-an. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Az emelt szintűek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. A hivatalok tájékoztatása szerint minden technikai feltétel adott a biztonságos vizsgázáshoz. A feladatlapok és iratok kezelése szigorú felügyelet mellett történik, így a vármegye intézményei felkészülten vághattak bele a július 1-ig tartó vizsgai időszakba. Jelentős forrásokat különített el az EGRI közgyűlés a város civil életének támogatására legutóbbi ülésén. A 31. Eger civil ünnepe megrendezéséhez 1,2 millió forinttal járulnak hozzá. A rendezvényt szeptemberben tartják meg az EGRI Szent György Lovagok Alapítvány szervezésében. A jubileumi eseményen a helyi szervezetek szekciónként mutatkoznak be, gazdag kulturális és sportprogramokkal várva az érdeklődőket a civil közösségek házában és város szerte. Emellett a képviselők döntöttek a Civil Alap 2026 pályázat eredményeiről is, amelynek keretében összesen 7 millió forintot osztottak szét 51 szervezet között. A bíráló bizottság minden beérkezett szakmai program támogatását javasolta, előnyben részesítve a helyi értékekre építő és hálózati együttműködést célzó kezdeményezéseket. A támogatott projektek palettája rendkívül széles, a dalos találkozóktól és koncertektől kezdve a kerékpár túrákon át egészen az egészségügyi szűrőprogramokig terjed, így a segítség közvetlenül hozzájárul az egriek közösségi életének színesítéséhez, írják a város honlapján. Új pályázatot hirdetett az EGRI Zenészek Egyesülete a város támogatásával, amelynek célja a helyi amatőr könnyű zenei élet fellendítése. Az EGRI Ifjúsági Zenei Program 2026 keretében rock, pop, jazz és világzenei előadók, valamint koncertszervezők igényelhetnek anyagi segítséget tevékenységükhöz. A támogatás kizárólag élő zenei produkciókra fordítható. A pályázók koncertek szervezésére, próbahelybérlésre, hangfelvételek vagy akár videóklip készítésére is nyerhetnek forrást. Ingyenes rendezvények esetén alkalmanként bruttó 120 ezer, fizetős koncerteknél 60 ezer forint a felső határ, míg stúdió munkára zenekaronként maximum 100 ezer forint kérhető. Fontos kikötés, hogy hangszer és eszközvásárlásra, illetve működési költségekre nem fordítható az összeg. A lehetőségre EGRI székhelyű zenekarok képviselői, egyesületek és egyéni vállalkozók is jelentkezhetnek. Az első körös pályázatokat június 1-ig lehet benyújtani online űrlapon keresztül, az elbírálásról pedig egy független zenészekből álló kuratórium dönt június közepéig. A program ősszel várhatóan egy másik körrel folytatódik majd, részletek a város honlapján. Vádat emelt az EGRI járási ügyészség azzal a férfival szemben, aki tavaly novemberben ittasan támadt rá egy biztonsági őrre a helyi buszpályaudvaron. Az eset akkor történt, amikor az őr figyelmeztette a padon pihenő férfit, hogy csak a kijelölt helyen dohányozhat. A vádlott erre indulatosan reagált, hangosan kiabálni kezdett, majd két alkalommal ököllel megütötte az őrt és meg is fenyegette. A biztonsági szakembernek végül sikerült a padra szorítania a támadót, akit a rendőrök kiérkezéséig ott is tartott. A férfi a várakozó utasok előtt is folytatta az agresszív viselkedést, ami alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. Mivel a támadó büntetett előéletű, az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje másfél év börtönbüntetésre. A vád szerint a férfi magatartása kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, ami riadalmat keltett a pályaudvaron tartózkodókban olvasható közleményükben. Változatos sportprogramokkal emlékezik meg Eger a Magyar Sportnapjáról május 6-án, amely az európai kontinens első 1875-ös szabadtéri sportversenyének állít emléket. Az EGRI Városi Sportiskola a Sportuló Nemzet program keretében minden korosztályt megszólító eseménysorozatot szervez a város több pontján. délelőtt a Szent Marjai Tiborvárosi stadionban atlétikai versenyekkel, a Kemény Ferenc sportcsarnokban pedig kézilabda tornával indul a nap a fiatalabbak számára. Délután a hangsúly a küzdő sportokra és a szabadidő sportra helyeződik. A Hadnagyúti Centrumban ökölvívó, karate és birkózó bemutatókat tartanak, míg az Érsekkertben egy szimbolikus 2026 méteres futásra várják az érdeklődőket 6-tól egészen 90 éves korig. A napot a BEM tábornok úti szabadtéri pályán kosárlabda mérkőzések és büntetődobó verseny zárja. A szervezők közölték, céljuk a sport népszerűsítése és a közösségi élményszerzés, így az óvodásoktól a szépkorúakig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát a jeles ünnepen. Hatalmas lehetőséget szalasztott el az Egri férfi kézilabda csapat az NB1B 27. fordulójában, miután 5 gólos előnyt eltékozolva döntetlent játszott az OTP Bank PIK Szeged U21-es együttesének otthonában, számolt be róla a Heol. A hevesiek végig kézben tartották a mérkőzést, és még 5 perccel a lefújás előtt is 32-27-re vezettek. A hajrában azonban a hazai akadémisták hatalmasat hajráztak, kihasználva az egriek helyzet kihasználási hibáit és lassú visszarendeződését, így végül 34-34-es állásnál osztoztak meg a pontokon a felek. Padla József vezetőedző szerint bár értékes pontot szereztek a tavasszal kiválóan teljesítő tiszapartiak ellen, a csapatnak egy góllal jobbnak kellett volna lennie a végén. Érdekesség, hogy az Eger sorozatban harmadszor játszott döntetlent, és mindhárom alkalommal előnyről bukta el a győzelmet a végjátékban. A csapat legközelebb május 10-én vasárnap a Százhalombatta ellen javíthat hazai pályán az Eszterházi csarnokban. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Heves ebből a szempontból magas kockázatú kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már az Egri piac csarnokban is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, 26.05.05, május 5, tehát kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Györgyiknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 50 Cent, a Compact Disco és George Michael az első három előadó. Zenéljünk egy picit a sok friss, hasznos info után. 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 5-én kedden. Ma van a készhigiénés világnap, illetve a nemzetközi szülésznő bába nap és a mozgássérültek esélyegyenlőségének napja is. Akinek van Györgyi nevű vagy szülinapos ismerősek, köszöntheti ma reggel is nálunk 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Én pedig már indítom is a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Give It To Me, Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb fátyol felhő szűrheti a napsütést, de esni még nem fog. 24-29 fokra készülhetünk. Részletek és friss infók a hírekben. Fél hét után pedig már a hétvégére kacsingatunk Michael Gray-jel. The Weeknd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pályázat egri amatőrzenészeknek és koncertszervezőknek. Biztonsági őrre támadt vádat emeltek ellene. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új pályázatot hirdetett az Egri Zenészek Egyesülete a város támogatásával, amelynek célja a helyi amatőr könnyű zenei élet fellendítése. Az Egri Ifjúsági Zenei Program 2026 keretében rock, pop, jazz és világzenei előadók, valamint koncertszervezők igényelhetnek anyagi segítséget tevékenységükhöz. Ingyenes rendezvények esetén alkalmanként bruttó 120 ezer, fizetős koncerteknél 60 ezer forint a felső határ, míg stúdió munkára zenekaronként maximum 100 ezer forint kérhető. Az első körös pályázatokat június 1-ig lehet benyújtani online űrlapon keresztül, az elbírálásról pedig egy független zenészekből álló kuratórium dönt június közepéig. A program ősszel várhatóan egy másik körrel folytatódik majd, részletek a város honlapján. Vádat emeltek egy férfi ellen Egerben, mert tavaly ősszel megütött egy biztonsági őrt a buszpályaudvaron. Az ittas támadó akkor veszítette el az önuralmát, amikor figyelmeztették a dohányzási szabályok betartására. A korábban már büntetett férfi ököllel ütött és halálosan megfenyegette a szolgálatot teljesítő őrt. Az ügyészség közölte, másfél év börtönbüntetés kiszabását kérték a bíróságtól a garázda elkövetőre. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM-ben a legjobb zenék. Május 5-én kedden nyugat felől már vastagabb pátyolt felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ma még nem fog, 24-29 fokot mérhetünk, holnap már lehet egy-egy zápor, akár zivatar sem kizárt, és csütörtökön is erre lehet készülni, közben marad a 23-28 fok körüli maximum. Végül is a hőmérsékletek alapján mondhatjuk, hogy itt a nyár, és az éterben is igaz ez, hiszen jön az ATB és a The Summer a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk május 5-e friss híreit, a következő fél órában pedig biztosan forog Fatboy Slim slágere. És zenél a Back to Black is. Telefon SMS Viber. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egriés sekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek. A területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Milliós támogatást kapnak az egri civil szervezetek és a civil ünnep. Sportos ünnepléssel várják az egrieket a Magyar Sportnapján, megjelent a piacon a Szamóca. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Jelentős forrásokat különített el az egri közgyűlés a város civil életének támogatására legutóbbi ülésén. A 31. Eger civil ünnepe megrendezéséhez 1,2 millió forinttal járulnak hozzá. A rendezvényt szeptemberben tartják meg az Egri Szent György Lovagok Alapítvány szervezésében. Emellett a képviselők döntöttek a Civil Alap 2026 pályázat eredményeiről is, amelynek keretében összesen 7 millió forintot osztottak szét 51 szervezet között. A bíráló bizottság minden beérkezett szakmai program támogatását javasolta. A támogatott projektek palettája rendkívül széles, a dalos találkozóktól és koncertektől kezdve a kerékpár túrákon át egészen az egészségügyi szűrőprogramokig terjed, így a segítség közvetlenül hozzájárul az egriek közösségi életének színesítéséhez, írják a város honlapján. Ingyenes sportprogramok várják az egrieket a Városi Sportiskola szervezésében május 6-án a Magyar Sportnapján. A stadionban atlétikai és futóversenyeket, a sportcsarnokban kézilabda tornát, a Hadnagy úton pedig látványos küzdősport bemutatókat rendeznek, az érsekkertben közös örömfutásra, a BEM tábornok úton pedig kosárlabdázásra hívják a mozgás szerelmeseit kortól függetlenül. Az esemény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak az aktív életmódhoz, közölték a szervezők. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már az egri piac csarnokban is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
2: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! 26.05.05, ez a mai dátum, május 5. kedd. A Györgyiknek kívánok már is boldog névnapot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. A Basement Jacks kezd már is, good luck! Hadugó baleset van, várom az infót, 20-as, 55-55-155.
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 5-én, azon a napon, amelyen 65 évvel ezelőtt az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Az űr után pedig vissza az időben a 90-es és 2000-es évekhez. Jön Beyoncé és az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. 24-29 fok, nyugat felől már több és vastagabb pátyolfelhő érkezhet. Az esernyők viszont ma még nem fognak kelleni. Holnap-holnap után már záporzivatar is lehet, közben marad a meleg. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán a Stereo MC-z érkezik a Connected-del. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csak nem 5000-en vizsgáztak magyar nyelvből Hevesben. Drámai végjáték után döntetlen Szegeden. Sok gondot okoznak a fatolvajok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon, Hevesvár megyében idén összesen csak nem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az első napon több mint 2500-an vizsgáztak magyar nyelv és irodalom tárgyból, köztük emelt szinten 88-an. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Az emelt szintűek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. A hivatalok tájékoztatása szerint minden technikai feltétel adott a biztonságos vizsgázáshoz. A feladatlapok és iratok kezelése szigorú felügyelet mellett történik, így a vármegye intézményei felkészülten vághattak bele a július 1-ig tartó vizsgai időszakba. Drámai hajrában mentett pontot a Szeged U21-es kézilabda csapata az Eger ellen, miután a vendégek az utolsó percekben adták el 5 gólos vezetésüket. A 34-34-es döntetlennel záruló találkozón az egriek sorozatban harmadik pontosztozkodásukat könyvelhették el, ismét egy megnyertnek hit mérkőzés végén hibázva, számolt be róla a Heol. Padla József tanítványai május 10-én az Eszterházi csarnokban a 100 halombatta ellen próbálhatják meg újra megszerezni a 2 pontot. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Heves ebből a szempontból magas kockázatú kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 26.05.05, azaz május 5. Kedd, sok boldogságot a névnapos Györgyiknek és a szülinaposoknak is. 65 éve a mai napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. ...84 éve ezen a napon született Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző Bud Spencer magyar hangja. ...1983-ban ugyanezen a napon született Henry Cavill, brit színész, igazán ismerté Superman alakítása tette. 1943-ban ezen a napon született Michael Palin, angol színész, a Monty Python csoport tagja, a több ismeretterjesztő film készítője. Always look on the bright side of life. Ma 38 éves Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész, dalszerző. Mará! 1989-ben ezen a napon született Chris Brown, akire remélhetőleg nem csak Rihannának kiosztott pofonja miatt emlékszünk. A sort pedig a 81-es születésű brit énekes dalszerző Craig David zárja. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! 5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé, ugyanis a Bagnál kiépített terelésben lerobbant valaki. Sokan próbálnak a 3-as főúton kerülni, a Szód belterületén egy picit feltorlódott az is. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ezekből még több már, mint infóból jönnek a hírek. 8 után visszahozza a 2000-es éveket a United. A 90-es években pedig Lisa Stansfield-el kirándulunk. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést, nagy kalappal az érettségizőknek. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termál fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást. Nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üde színfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szarvaskői Vár mára már egy lepusztult erődítmény, melynek romjai a Bükkvidék csúcs régiójának nyugati peremén, a Keselyű-hegy északkeleti nyúlványán található meg, egy meredek sziklás hegy tetején. Egykor Cserépvárral és a Dédesi Várral együtt Eger elővára volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján be lehet határolni, úgy körülbelül a 13. században építették az egri püspökök. Egy újabb keletű szóbeszéd szerint a vár a nevét onnan kapta, hogy a hajdani sasfészek maradványainál az emberek a sziklát nézve rácsodálkoztak, mondván, nini, szarva van a kőnek, hiszen ez egy szarvaskő. A váron ma kiemelkedő turisztikai látványosság, mely jelenleg kilátóként működik, a keresztel és a zászlóval együtt szarvaskő jelképe lett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Pályázat egri amatőrzenészeknek és koncertszervezőknek. Biztonsági őrre támadt, vádat emeltek ellene. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új pályázatot hirdetett az Egri Zenészek Egyesülete a város támogatásával, amelynek célja a helyi amatőr könnyű zenei élet fellendítése. Az Egri Ifjúsági Zenei Program 2026 keretében rock, pop, jazz és világzenei előadók, valamint koncertszervezők igényelhetnek anyagi segítséget tevékenységükhöz. Ingyenes rendezvények esetén alkalmanként bruttó 120 ezer, fizetős koncerteknél 60 ezer forint a felső határ, míg stúdió munkára zenekaronként maximum 100 ezer forint kérhető. Az első körös pályázatokat június 1-ig lehet benyújtani online űrlapon keresztül, az elbírálásról pedig egy független zenészekből álló kuratórium dönt június közepéig. A program ősszel várhatóan egy másik körrel folytatódik majd, részletek a város honlapján. Vádat emeltek egy férfi ellen Egerben, mert tavaly ősszel megütött egy biztonsági őrt a buszpályaudvaron. Az ittas támadó akkor veszítette el az önuralmát, amikor figyelmeztették a dohányzási szabályok betartására. A korábban már büntetett férfi ököllel ütött és halálosan megfenyegette a szolgálatot teljesítő őrt. Az ügyészség közölte, másfél év börtönbüntetés kiszabását kérték a bíróságtól a garázda elkövetőre. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a matek érettségi napján egy igazi paradoxon hárman párban a United-tól. Nem sokára Ékon kezdi az órát a Lollival. Hello, jó reggelt kívánok! 6 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Jön nem sokára még Kenny Williams és a Black Eyed Peas is.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A forgalom képe a szokásos reggeli, 8:45 körüli. Egy fokkal enyhébb talán, érettségi szünet van, ugye? Akik nem érettségiznek, inkább kirándulni mennek. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, ha más a helyzet, meg lehet írni 0620 55 55 155. Találkozzunk félúton, ez már a Black Eyed Peas 2009-es slágerének címe. Jön a Meet Me Halfway a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 5-én kedden a napi melegrekord 1945-ben született. Kaposváron mérték 33,4 Celsius fok volt, ami túl meleg. Coolio dalának is ugyanez a címe, Too Hot. A legfrissebb hírek után ezzel megyünk tovább. Előjáróban annyit, hogy ez a melegrekord ma nem kerül veszélybe. 27 fok körül alakul a maximum, esni ma még nem fog, holnaptól már eshet. Részletek a hírekben, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Milliós támogatást kapnak az egri civil szervezetek és a civil ünnep. Sportos ünnepléssel várják az egrieket a Magyar Sportnapján. Megjelent a piacon a Szamóca. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Jelentős forrásokat különített el az egri közgyűlés a város civil életének támogatására legutóbbi ülésén. A 31. Eger civil ünnepe megrendezéséhez 1,2 millió forinttal járulnak hozzá. A rendezvényt szeptemberben tartják meg az Egri Szent György Lovagok Alapítvány szervezésében. Emellett a képviselők döntöttek a Civil Alap 2026 pályázat eredményeiről is, amelynek keretében összesen 7 millió forintot osztottak szét 51 szervezet között. A bíráló bizottság minden beérkezett szakmai program támogatását javasolta. A támogatott projektek palettája rendkívül széles, a dalos találkozóktól és koncertektől kezdve a kerékpár túrákon át egészen az egészségügyi szűrőprogramokig terjed, így a segítség közvetlenül hozzájárul az egriek közösségi életének színesítéséhez, írják a város honlapján. Ingyenes sportprogramok várják az egrieket a Városi Sportiskola szervezésében május 6-án a Magyar Sportnapján. A stadionban atlétikai és futóversenyeket, a sportcsarnokban kézilabda tornát, a Hadnagy úton pedig látványos küzdősport bemutatókat rendeznek, az Érsekkertben közös örömfutásra, a BEM tábornok úton pedig kosárlabdázásra hívják a mozgás szerelmeseit kortól függetlenül. Az esemény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak az aktív életmódhoz, közölték a szervezők. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már az egri piac csarnokban is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nem esett messze az alma a fájától. Nem csak arra gondolok, hogy tehetséges zenész, Gwen Stefani 19 éves fia Kingston, hanem édesanyja köszön vissza az arcvonások mögül. Ránézünk a srácra, és olyan, mint egy 19 éves Gwen Stefanira hasonlító fiú. Hát, nem véletlenül, ugye? Jön a No Doubt és a Just a Girl 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Alig maradt pár percünk 9 óráig. Jó reggelt kívánok, május 5-e, 2 friss hírei után. Énekel a következő órában Karamell.
2: Láttam!
1: És jön egy kis bíztatása az érettségizőknek a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz. Everything's gonna be alright. Okay. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Ha a dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csak nem 5000-en vizsgáztak magyar nyelvből Hevesben. Drámai végjáték után döntetlen Szegeden. Sok gondot okoznak a fatolvajok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon, Heves vármegyében idén összesen csak nem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az első napon több mint 2500-an vizsgáztak magyar nyelv és irodalom tárgyból, köztük emelt szinten 88-an. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Az emelt szintűek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. A hivatalok tájékoztatása szerint minden technikai feltétel adott a biztonságos vizsgázáshoz. A feladatlapok és iratok kezelése szigorú felügyelet mellett történik, így a vármegye intézményei felkészülten vághattak bele a július 1-ig tartó vizsgai időszakba. Drámai hajrában mentett pontot a Szeged U21-es kézilabda csapata az Eger ellen, miután a vendégek az utolsó percekben adták el 5 gólos vezetésüket. A 34-34-es döntetlennel záruló találkozón az egriek sorozatban harmadik pontosztoszkodásukat könyvelhették el, ismét egy megnyertnek hit mérkőzés végén hibázva, számolt be róla a Heol. Padla József tanítványai május 10-én az Eszterházi csarnokban a 100 halombatta ellen próbálhatják meg újra megszerezni a 2 pontot. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Heves ebből a szempontból magas kockázatú kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: És most néhány szó az időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Best FM, a legjobb zenék. Imi jelezte korábban, hogy baleset történt a 77-es főúton Tapolca térségében. Félpályás zárás mellett halad a forgalom, és baleset történt a 2-es főút Váci szakaszán is a 35-ös kilométernél. Szintén félpályás zárás van. Jó utat, ha dugó baleset van. A 0620-55-55-155-re várom az infót. Dalunis Agatha Pájban van itt. Ez a folytatás a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A Red Hot Chili után egy hír erejéig egy másik legenda, a Guns N' Roses, akik kirobbanó erővel tértek vissza a színpadra, és egyben hivatalosan is elindították 2026-os turnéjukat, amely egyben több mint 40 éves pályafutásukat is ünnepli. A zenekar április 30-án Floridában nyitotta meg új koncertsorozatát, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták őket. Most pedig Amy Winehouse érkezik, és a Tears Dry on Their Own a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis ízelítő az eső hangulatából, amelyre holnap, de legnagyobb eséllyel a héten csütörtökön számíthatunk, akkor a maximum is visszaesik 20 fok környékére. Ma még 23-28 fok között alakul a maximum. És akkor 3-2-1 eső, Eminem, Dido, Stan a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után jön majd az idei Sziget Fesztivál 0. napjának egyik sztárja, a Morcsiba. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Unique-kal is felidézzük. Pillanatokon belül az is kiderül, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pályázat egri amatőrzenészeknek és koncertszervezőknek. Biztonsági őrre támadt vádat emeltek ellene. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új pályázatot hirdetett az Egri Zenészek Egyesülete a város támogatásával, amelynek célja a helyi amatőr könnyű zenei élet fellendítése. Az Egri Ifjúsági Zenei Program 2026 keretében rock, pop, jazz és világzenei előadók, valamint koncertszervezők igényelhetnek anyagi segítséget tevékenységükhöz. Ingyenes rendezvények esetén alkalmanként bruttó 120 ezer, fizetős koncerteknél 60 ezer forint a felső határ, míg stúdió munkára zenekaronként maximum 100 ezer forint kérhető. Az elsőkörös pályázatokat június 1-ig lehet benyújtani online űrlapon keresztül, az elbírálásról pedig egy független zenészekből álló kuratórium dönt június közepéig. A program ősszel várhatóan egy másik körrel folytatódik majd, részletek a város honlapján. Vádat emeltek egy férfi ellen Egerben, mert tavaly ősszel megütött egy biztonsági őrt a buszpályaudvaron. Az ittas támadó akkor veszítette el az önuralmát, amikor figyelmeztették a dohányzási szabályok betartására. A korábban már büntetett férfi ököllel ütött, és halálosan megfenyegette a szolgálatot teljesítő őrt. Az ügyészség közölte, másfél év börtönbüntetés kiszabását kérték a bíróságtól a garázda elkövetőre. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Kezdetben sokat süt a nap Egerben, de később megnövekszik a felhőzet, és a déli szél is megélénkülhet, csapadék azonban egyelőre nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul, éjszaka 10 fokig hűl le a levegő. Holnaptól egy hidegfront hatására szorványos záporok is kialakulhatnak, a legnagyobb eséllyel csütörtökön. Pénteken legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a sok ötös, 0505, ez a mai dátum, és 5 perccel múlt 10 óra. Hello, jó utat, jó munkát kívánok! Május 5-én, kedden tehát, sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Györgyik, és Isten éltessen minden szülinapost is. Király Viktor és a Fire indítja az órát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Szebb Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Nem kívánok részese lenni a rock and roll hírességek csarnokának. Többet tettem a rock and rollért, mint az ottani bohócok fele együttvéve. Nyilatkozta korábban Liam Gallagher, az Oasis frontembere. Ettől függetlenül úgy tűnik, akár akarja, akár nem, őt is beiktatják idén a hírességek csarnokába. A Britpop egyik megkerülhetetlen himnuszával, a Wonderwall-lal ők folytatják a kedd délelőttöt.

0: Best FM, a legjobb zenék, aktuális közlekedési infók. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtó zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. És dolgoznak az M7-esen és a Velencei tó térségében, felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nyárias meleg lesz holnap, holnap után viszont az esernyőkre is szükség lehet. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd Lady Gagát.

0: és a fesztivál szezonra hangolódunk a jetlaggel.
1: Mert ezek nem csak színes karszalagok, a legszebb éveim.
0: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha a dugó, baleset van, várom a közlekedési infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikából vizsgáznak ma az érettségizők. Halálos tűzeset történt Nógrádban, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zajlik a matek érettségi, több mint 79 ezeren vizsgáznak. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok. 3 órájuk van a 2 részből álló írásbeli megoldására, az emelt szintű dolgozatra 4 óra áll rendelkezésre. Az érettségi szezon tegnap a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött, holnap a történelem, majd az idegen nyelvi írásbelik következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Mellé hozom a legjobb zenéket, az elsőt Artful Dodger-től és Romina Johnson-tól, Moving Too Fast. Jön Bryan Adams Messi-vel, itt lesz a Brand New Heavies, Mary J. Blige és a Dead Punk is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Akinek van közlekedési infója vagy Györgyit szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon. Max M. Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Néha, az a Sometimes a címe a következőnek. A Brand New Heavies folytatja nálunk, sokkal kiszámíthatóbb a heti menetrend a Nightshipben. Ha kedd, akkor Funky DJ Hangyától, előtte pedig 6 és 7 között a házigazdától, Whiteboytól is, itt a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés info autómentős Feritől. M3 Vásárosnamény felé 60-nál íg egy kamion, úgyhogy teljes pályazár van, a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, de már ott elkezdtek feltorlódni az autók, úgyhogy aki nem szeretne belefutni ebbe az instant kialakult torlódásba, az már kerekharasznál hagyja el a pályát. Köszi Feri, jó utat!

0: Best FM a legjobb zenék. Elkezdődtek az írásbeli matek érettségik ma reggel. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak. A több mint 79 ezer vizsgázónak középszinten 180 perc, emelt szinten 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához. Sok sikert mindenkinek a holnapi töri érettségihez is. Itt a Besten az óra végéig szól még Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bomb, jön a Valmar, Szikora Róbertel és Beyoncé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a dél, úgyhogy átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerével indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. Nehéz fém kioldódás miatt hívtak vissza poharakat, keresik a kedvenc tesi tanárokat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudostestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Már csaknem 700 000 rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 000 már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Nehéz fém kioldódás miatt kell visszahívni a piacról mintás vizes poharakat. A Flying Tiger több Kínában gyártott terméke Dánián keresztül került az üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság az európai riasztási rendszeren kapott jelzést a határérték feletti kadmium és ólom kioldódásáról. Ezek a nehéz fémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Az érintett termékek listáját az MKFH honlapján találják. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Országosan mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választott ki a Magyar Diák Sportszövetség megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet 3 kategóriában. A vármegyei és budapesti fordulókat az országos szavazás követi. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tavaszi kedvet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szép délutánt nagy sebességgel és lendülettel bevágtam ide magam a mikrofon mögé, hogy még jó étvágyat tudjak kivenni az ebédelőknek, tudják ma is egyenek valami desszertet. Valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy ünnepeljük meg, vagy üzenjenek neki ma rajtam keresztül, és hallgassunk isteni zenéket. Sophie Lis Bexor már indul is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy töltsék velem és a remek slágerek társaságában. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg pár órát, vagy legalább pár percet együtt tudunk tölteni, és egyszerűen csak élvezni tudjuk a legjobb zenéket. Hozok azért rengeteg érdekességet is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, közlekedési információkat, meg mindenféle infót, úgyhogy szerintem érdekes és érdemes lesz velem tartani a mai délutánon. Mozi ajánlóval is készültem, és napkérdésével is, úgyhogy lesz mire csemegéznünk. Előtte még hallgassuk meg a repülők dalát. Jön a Tour de France, most pedig a Fragma a Best FM-en. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék, ma délután is legyünk utitársak, szóval, hogyha járnak kellnek az ország útjain és van információjuk, megköszönöm, ha felhívnak vele, a számunk 0620-55-55-155. Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamé felé 60-nál, az 55-ös kilométernél a pályaoldalt le is zárták, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A terelést építenek ki a folytatásban is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, és most jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez még egyszer a számunk, ha bárkinek infója van. Megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi felejthetetlen nyári muzsika ez volt, a Fiesta és a Jött veled a nyár. A folytatásban érkezik a Bieber's.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
1: Előtte még meghallgatjuk egy órakor, pár perc múlva a legfrissebb híreket, aztán jön majd a Backstreet Boys is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Véget ért a matek írásbeli, holnap a történelem következik. Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. A nélkülözőknek gyűjtenek élelmiszert. Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól, a Tudóstestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat, például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50.000 rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 000 forintnyi adomány gyűlt össze. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Óceánjáron terjed a hantavírus. A luxushajón 7 esetből 2-nél már azonosították a kórokozót. A betegek közül 3-an meghaltak, egy embert kritikus állapotban vittek kórházba. A fedélzeten 150-en utaznak, főként britek, amerikaiak és spanyolok. Az óceánjáró márciusban Argentínából indult, jelenleg a Zöld-foki szigeteknél horgonyoz. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy ígértem, ebben az órában is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük, hogy milyen felejthetetlenek. Simply Red Stars vagy éppen Backstreet Boys, Quit Playing Games jönnek majd ebben a sorrendben, de itt lesz Szakács Gergő is, és az Elkezdem, most pedig Avril Lavigne és a Complicated nyitja az órát. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

Best FM a legjobb zenék. A nap témája ma a karrierváltás lett. Az apropót pedig az adta, hogy egy 57 éves amszterdami tanárnő, aki az egyik üzleti egyetemen tanított, most hirtelen karriert váltott, és techno DJ lett, és imádja. Na de nem is akár hogyan, kitanulta a szakma csinyát, binnyát, legalábbis az elmondása szerint, és most ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon élvezi. Szóval ez adta az apropót, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy ha karrierváltásra kerülne most a sor, akkor ki mire váltana? A mostani munkája vagy szakmája mi, és mi az, amire szívesen váltana, ha csak máról holnapra kellene váltani? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ha valaki megosztaná saját tapasztalatát, mert hogy váltott már egy nagyot az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, akkor nyugodtan jöhet a beszámoló. 0620-55-55-155 ide, vagy a Facebook oldalunkra, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek is. Na meg az LMC is, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kigyulladt egy kamion korábban az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60-nál. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát le is zárták, kerülni pedig a 60-i csomóponton keresztül lehet, de most már az előző órai 2-3 kilométeres torlódáshoz képest 5 kilométeres a torlódás, ezt írták a hallgatók, úgyhogy biztos, hogy kell-e türelem, vagy a kerülőút. Ha valaki tud az utóbbiról, akkor a 0620 55 55 155-re írja meg, vagy hívjon fel. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé fénytörőhálót javítanak, Vecsés térségében méghozzá a belső sávban. A 38-as kilométernél folyik a munka, itt legalább hát egy 2-3 kilométeres lassacskán a torlódás itt is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tengerparton át, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Kompakt Diszkó és a Hősök dala, minden rendben.
2: Ami nyílnak a rózsák, semmi baj, ami szépek a lányok, semmi baj, ami fekete a kávé.
1: És az imádott E17 dal is itt lesz az It's Alright.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap már a történelem érettségi van soron. Halálos tűzeset történt Nógrádban, a nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Pszichiátriai kezelés alatt állhatott a lipcsei gázoló. Az ámokfutó gyalogosok közé hajtott a Németváros egyik bevásárló utcájában. A Bild című lap arról írt, hogy az elkövetőt vasárnap még egy pszichiátriai osztályon kezelték, de elbocsátották, mert agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben. A hatóságok nem erősítették meg az információt, eddig annyit közöltek, hogy politikai vagy vallási indíték nem merült fel, abban azonban határozottak voltak, hogy szándékosan cselekedett a férfi. Az incidensben ketten életüket vesztették, és sokan megsérültek. Halálos bányabaleset történt Kolumbiában. Sújtó légrobbanás következtében 9 bányász vesztette életét, 6 embert sikerült kimenteni. A bányahatóság közölte, hogy április elején szénpor és metán kibocsátás miatt a biztonsági intézkedések megerősítését ajánlották. A robbanás idején 600 méteres mélységben voltak a bányászok. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassacskán, 5 perccel, nagyon pörög ez a délután, és nagyon megy az idő, úgyhogy sűvítünk a munkaidő vége felé. A legjobb zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy nézzük az E17 dalát, vagy inkább hallgassuk, jön mindjárt az It's Alright. Tayo Cruz pedig nyitja az órát, jön a Troublemaker, én Majoros Rita vagyok, szép délután mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: nem kopi.
1: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi magyar érettségivel még talán csak-csak megbirkóztam volna, de ez a mai matek azt hiszem feladta volna a leckét. Ugyebár ma a matekkal folytatódott az írásbeli érettségi, és a tájékoztatások szerint ugye két feladat sorból állt, vagy feladat lapból. Az érettségi a középszintű, az elsőben 10-12 feladat volt. Azt írták, hogy itt nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időre pedig nagyon kellett figyelni, mert hogy 45 perc után az első részt az be is szedik. Viszont aztán volt egy második rész is, volt exponenciális, függvényes, gráfos feladat, aztán mediánt, kvartilist is kellett számolniuk. Ezen kívül halmazos, gráfos példa, valamint a kör egyenlete is szerepelt a példák között. Hát azt hiszem, nekem ezek így utóbbiak feladták volna a leckét. Na de kinek hogy sikerült, vagy hogy érzik? 0620-55-55-155, ha a mai érettségizők közül hallgatja valaki most a Best FM-et, nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Illetve arra is, hogy önök annak idején hogyan birkoztak meg a matekkal. Nekem 4-es lett, de mondjuk sejtettem, hogy az lesz, sosem voltam 5-ös matekos, úgyhogy én a 4-essel egyébként teljesen jól meg voltam elégedve, de ez a mai tényleg nekem is feladta volna a leckét. Na jöhetnek a beszámolók, mellé pedig isteni zenék. Matek elé, közben, után, itt a Savage Garden és az I Want You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldala még mindig zárva van, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás még így is legalább 5 kilométeres. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sáv zárva van, úgyhogy a leálló sávon lehet autózni, itt is több kilométeres a torlódás. De van hírem az 51-es főútról is, Dunaharaszti térségében. Aszfaltoznak a 19-es kilométernél. Lezárás van, félpályás még hozzá, és több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Nagyon-nagyon jó utat, kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak le ne ess, nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Csak nem 5000-en vizsgáztak magyar nyelvből Hevesben. Drámai végjáték után döntetlen Szegeden. Sok gondot okoznak a fatolvajok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megkezdődött a tavaszi érettségi szezon, Hevesvár megyében idén összesen csak nem 5000 vizsgázó ad számot tudásáról. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az első napon több mint 2500-an vizsgáztak magyar nyelv és irodalom tárgyból, köztük emelt szinten 88-an. Az írásbeli vizsgák május 4-e és 22-e között zajlanak, majd júniusban következnek a szóbelik. Az emelt szintűek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. A hivatalok tájékoztatása szerint minden technikai feltétel adott a biztonságos vizsgázáshoz. A feladatlapok és iratok kezelése szigorú felügyelet mellett történik, így a vármegye intézményei felkészülten vághattak bele a július 1-ig tartó vizsgai időszakba. Drámai hajrában mentett pontot a Szeged U21-es kézilabda csapata az Eger ellen, miután a vendégek az utolsó percekben adták el 5 gólos vezetésüket. A 34-34-es döntetlennel záruló találkozón az egriek sorozatban harmadik pontosztoszkodásukat könyvelhették el, ismét egy megnyertnek hit mérkőzés végén hibázva, számolt be róla a Heol. Padla József tanítványai május 10-én az Eszterházi csarnokban a 100 halombatta ellen próbálhatják meg újra megszerezni a 2 pontot. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Heves ebből a szempontból magas kockázatú kategóriába került. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
4: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
3: És most néhány szó az időjárásról. 27 fokos csúcshőmérséklet mellett csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést Egerben, csapadék azonban egyelőre nem várható. Erre holnaptól lehet esély, bár leginkább csütörtökön alakulhatnak ki kisebb záporok. Egy hidegfront hatására pár fokos lehűlést is tapasztalhatunk majd, pénteken legfeljebb 22 fok lesz, aztán újra melegedni kezd, éjszakánként pedig már alig hűl 10 fok alá a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 29 fok van jelenleg most itt Egerben. Vannak felhők, vagy inkább ilyen fátyol felhős az ég, ezek gyűlnek majd. De hozom a részleteket, köszöntjük az ünnepelteket, és dalolunk, itt van a Rudimentál, és Ella Eye.
2: 100,7 Best

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 28-29 fok van jelenleg itt Tegerben. Érdemes odafigyelni a napozásnál. Lehet, hogy nem is napoznak, csak éppen kint vannak a napon. Ez egy és ugyanaz, legalábbis a bőr számára, amely ilyen időben és ilyen erős napsütésben. Tudom, van egy-két fátyol felhő, de azért ez nem olyan nagyon szűri meg a napsugárzást. Tehát ilyenkor már az UV index abban a kategóriában van, amiben egy normál bőr, és akkor nem beszéltünk ugye a világosabb bőrűekről, már megéghet. Nem feltétlen most így 3 óra után, de azért 4 óráig érdemes erre odafigyelni. Én is néztem egy táblázatot, amiben szerepel, hogy olyan 4-5 óra környékén kezd már az UV index olyan tartományban lenni, ami mondjuk úgy, hogy normális nap mondható, vagy amikor már lehetünk kint a napon. Óvatosan próbálok fogalmazni, na ez az igazság, mert legszívesebben azt mondanám, hogy ne menjenek a napra, mert nagyon-nagyon káros a nap. De gondoltam, nem leszek ennyire riasztó. Van egy citromsárga riasztásunk a holnapi napra, és a holnap utáni napra, ez szerda és csütörtök. Megnéztem 4 előrejelző oldalt, ebből egyetlen egy mondja azt, hogy a holnapi napon lesz nálunk csapadék, a másik 3 azt mondja, hogy majd csak csütörtökön érkezik ide, Egerbe, a környékbe, vagy akár mondhatnánk Heves vármegyét is. Vannak azonban furcsaságok, szélre kapta meg Győr-Moson Sopron vármegye a riasztást. Jelen pillanatban is erős széllökések vannak az ország északnyugati csücskében. És képzeljék el, hogy olyan aszályos ott is a terület, hogy egyszerűen porviharokkal találkozhatunk. Hogyha az M1-es autópályán autóznak, akkor jó erről tudni, hogy vannak olyan helyek, ahol, és volt már ebből nagyon nagy bonyodalom és baleset is, amikor több tucat autó ütközött össze, tehát ilyen porviharokkal lehet találkozni Győr, Moson, Sopron, Vármegyében. Ha bármit tapasztalnak az utakon, időjárással kapcsolatban szeretnék köszönteni az ünnepelteket. 0620-355-6555-ös. Itt vagyok este 6 óráig. Most pedig íme a C Block és a Summertime a Besten.

15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hú, nagyon nyárira sikeredett a mai nap. Egy jó 10 fokkal magasabb hőfokok vannak, mint ami ilyenkor szokott lenni május elején. Vannak olyan helyek, ahol a 28 fokot is meghaladta a napi hőingás. Zabarra gondolok, kifejezetten mínuszból, mínusz 1,7-ről ugrottak majdnem 26-27 fokra, igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot, ez lett volna ennek a mondannónak a lényege, meg az, hogy jönnek az ünnepeltek, kezdünk azzal, hogy névnaposok, utána jönnek a kisszőrösek, aztán pedig a születésnaposok innen Egerből és a környékből. Május 5-e van, kedd, Isten éltesse a Györgyiket, nagyon-nagyon sokáig ők a fő-fő névnaposok, egy női név, a görög, Georgios férfi névből ered, ami a latin Georgius formából került át a magyarba, György alakban. A név jelentése földműves, gazdálkodó, és a férfi megfelelője ugye logikusan a György. Az anyagi célok elérése egy nagyon fontos cél, ezért sok mindent meg is tesznek, nagyon félnek a veszteségektől, nem csak az anyagi veszteségektől. Befolyásolhatóak és irányíthatóak is a Györgyik, ezt a numerológia mondja a név elemzése után. Ma ünnepelnek még Angélius, Angélius, Árvácska, Erna, Ernella, Gotárd, Gotthárd, Györe, György, Györgyike, Györk, Györke, Iduna, Irén, Iréne, Irina, Judit, Jutka, Jutta, Kocsárd, Merima, Nyék, Pius és Viola nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Loli, Lolita és a Sátán nevűek, a cicák közül a Lola és a Nózi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Szuszóka nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon sokáig, amennyiben van ilyen nevű kis kedvenc otthon. Hogy miről híres még a mai nap? Esélyegyenlőség napja a mai, május 5-e, a kézhigiénés világnap is a mai napra esik, és a nemzetközi szülésznő bába nap is. Most pedig jöjjenek a születésnaposok, már is itt van a nagykönyvem, megtudjuk, hogy mi jellemző azokra, akik május 5-én születtek, természetesen nem az egész oldalt fogom elolvasni, A4-es oldalakról van szó, egy nagy-nagy könyvből, hanem csak rövidítve. A Bika csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik, hogy hódító. Emberek a hibáikkal is nagyon-nagyon sokat féltékenykednek. Az egészségi állapotuknál azt írja a nagykönyv, hogy bőr problémák többször előfordulhatnak, lehet, hogy csak éppen pattanás formájában, ízületi panaszok is kialakulhatnak. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók tanárnak, tanítónak. A szociális szféra lehet még egy jó választás, és nagyon jól írnak. Ez is itt van a nagykönyvben. Nézzük, hogy kik a születésnaposok. Mindig várom, hogy küldjék nekem, küldjék névnaposok, születésnaposok, lepjük meg őket egy üzenettel. Így a Best FM Egerben azért mégiscsak egy igazi egri rádióról van szó. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Farkas Zolit, aki május 5-ei, sok-sok puszi neki. Ma ünnepel születésnapot Molnár György is. Gyurikám, minden szépet és jót. Ha jól tudom, akkor az Európa napon is találkozhatunk majd a Lajta László néptánc együttessel, mert hogy Gyuri, mint alapító tag, remélem, hogy ott lesz majd a fellépésen, a Gárdonyi téren. Bíró Edinának is

0: És a születésnapja, ha bárkit kihagytam, és úgy gondolják, hogy köszöntsük fel, írják az üzeneteket. Jön Usher és Will.i.am itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik május 7-én, ezen a héten csütörtökön délelőtt 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi Géza téren újból Európa nap. Kreatív kézműves foglalkozások, óriás társas labirintus, bábkiállítás, vitézi próbatétel, EU-s kvízek és nyereményjátékok, civil szervezetek bemutatkozásai, óránként ajándékcsomag, sorsolás. Ez az a nap, ami nem csak a kicsiknek szól, hanem a nagyoknak is, mert felnőttek ugyanúgy részt vehetnek ezekben a kvízjátékokban. Ez lesz ezen a héten csütörtökön 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi téren, itt Tegerben, Európa nap. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Milliós támogatást kapnak az egri civil szervezetek és a civil ünnep. Sportos ünnepléssel várják az egrieket a Magyar Sportnapján, megjelent a piacon a Szamóca. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Jelentős forrásokat különített el az egri közgyűlés a város civil életének támogatására legutóbbi ülésén. A 31. Eger civil ünnepe megrendezéséhez 1,2 millió forinttal járulnak hozzá. A rendezvényt szeptemberben tartják meg az Egri Szent György Lovagok Alapítvány szervezésében. Emellett a képviselők döntöttek a Civil Alap 2026 pályázat eredményeiről is, amelynek keretében összesen 7 millió forintot osztottak szét 51 szervezet között. A bíráló bizottság minden beérkezett szakmai program támogatását javasolta. A támogatott projektek palettája rendkívül széles, a dalos találkozóktól és koncertektől kezdve a kerékpár túrákon át egészen az egészségügyi szűrőprogramokig terjed, így a segítség közvetlenül hozzájárul az egriek közösségi életének színesítéséhez, írják a város honlapján. Ingyenes sportprogramok várják az egrieket a Városi Sportiskola szervezésében május 6-án a Magyar Sportnapján. A stadionban atlétikai és futóversenyeket, a sportcsarnokban kézilabda tornát, a Hadnagy úton pedig látványos küzdősport bemutatókat rendeznek, az Érsekkertben közös örömfutásra, a BEM tábornok úton pedig kosárlabdázásra hívják a mozgás szerelmeseit kortól függetlenül. Az esemény célja, hogy minél többen kedvet kapjanak az aktív életmódhoz, közölték a szervezők. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már az egri piac csarnokban is elérhetővé vált. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
3: És most néhány szó az időjárásról. 27 fokos csúcshőmérséklet mellett csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést Egerben, csapadék azonban egyelőre nem várható. Erre holnaptól lehet esély, bár leginkább csütörtökön alakulhatnak ki kisebb záporok. Egy hidegfront hatására pár fokos lehűlést is tapasztalhatunk majd, pénteken legfeljebb 22 fok lesz, aztán újra melegedni kezd, éjszakánként pedig már alig hűl 10 fok alá a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot és balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot, tudom, ha sokat iszunk, akkor menni kell a WC-re, ha nem iszunk, akkor meg rosszul leszünk. Na, vajon melyik a jobb? Érdemes ezen elgondolkodni. Jön a Labus, itt a Besten.
0: 100,7 Besten.

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Tényleg igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot. Az óra elején is említettem, én is így vagyok ezzel. Hogyha nagyon sokat iszok, akkor állandóan járkálni kell. Ugye remélem, hogy ezt mindenki érti. Ha nem iszok, akkor meg rosszul vagyok, mert nem ittam elég folyadékot. Arról is jó tudni, hogy amikor azt érezzük, hogy szomjasak vagyunk, akkor már közel negyed órája szomjazik a szervezet. Csak később jön ez a reakció. Legalábbis így olvastam nem olyan régen. Az időjárás és a közlekedés kéz a kézben jár. Itt vannak például ezek a meteogyógyászati terhelések. Ez azt jelenti, hogy az aktuális vagy várható időjárás megterheli a szervezetet. Ez nem betegség, hanem egy jelzés. Légnyomás, hőmérséklet, páratartalom, szél, frontok, hőség, vagy éppen a hideg miatt bizonyos embereknél kellemetlen tünetek jelentkezhetnek. Ezt szoktuk felsorolni itt, hidegfront, melegfront, kettős front, mindenféle panaszt, a fejfájás, a migrén, fáradtság, aluszékonyság, ingerlékenység, hagyd ne soroljam fel most az összeset. Mondjuk úgy, hogy az időjárás ráül a testünkre. Van, akit alig érint, van, akit pedig jócskán érint, mert hogy előtte már két nappal is képes megérezni, hogy jön valami változás. Hogy miért mondtam el ezt ilyen hosszadalmasan, mert jelen pillanatban is elég megterhelő a meteogyógyászati helyzet, és ezt akarva akaratlanul érezhetjük, a közlekedésben pedig nem jó, hogyha nem tudunk 100%-osan odafigyelni, arról nem is beszélve, hogy micsoda akadályok vannak itt Egerben, az útfelújításokra, útfelbontásokra gondolok. Ha bármilyen információjuk van, 0620-355-65-55-ös érkezik az Aliens Ethnic, aztán nem sokára jövünk Autómentős Ferikével itt a Besten. Yeah, yeah.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Még melegebb van, mint tegnap volt. Ha minden igaz, csütörtökön már kapjuk a csapadékot, de nem az időjárás a lényeg, hanem Autómentős Ferikénk, aki mondja az információkat az utakról. Itt van velünk. Hey-ho!
1: Hey-ho! Nem. Szia, Dudi, sziasztok! Aztán a hét törpét kell énekelni.
0: Jó, emlékszem. Jaj, de jó volt, igen. Na, hát mese-mese Mátka, jöjjön.
1: Kérdezem egy kicsit távolabbi, de mégis a megyénkbe. Azért ma volt egy elég problémás helyzet az E3-as autópályán, Nyíregyháza felé vezető oldalon, 60 térségébe, egy bála szállító nyerges kamionnak a rakománya gyulladt ki menet közbe. Ez, hogy mitől gyulladt ki, inkább hagyjuk, mert sok mindentől ki tud gyulladni, szóval megforszírozzuk, megvan erre a rendőrség, aki ezzel jogkörrel rendelkezik, hogy ezt kiderítse. Meleg van, szárazság van, tehát figyeljünk oda, hogy hol rakunk tüzet, illetve hol gyújtunk rá, vagy az égőcsikket hová dobjuk kifele. Ha hiszitek, hanem a legkisebb ilyen megszokott mozdulat is tud nagy problémát csinálni. Például ez is benne van, hogy a szélvédő mögött gázöngyújtót nem hagyunk, mert képes az is csúnya dolgokat csinálni. Aztán a Szalóki úton kis fennforgás van, Eger-Szalók irányába, elkezdték az aszfaltsávot felhordani, az aszfaltsávot

0: Hétvégén egyre jobban lehet szabadban mozogni. Megjelentek a rolleresek. Minden kedves szülő figyelmét felhívnám nagyon, hogy most drasztikusat fogok mondani. Gyereket nem tudunk másikat venni. Rollert igen. Ha kiengedjük a gyerekeket rollerezni, ez az elektromos rollerre, tegyük már meg azt a szívességet, hogy legalább egy fejvédőt, magyar bukósisakot adjunk már rá, de egy könyökvédő, vagy egy protektoros, ilyen nagyon jó szellőző kis kabátok is vannak. Én is, amikor motorozott a fiam, én is vettem neki ilyen jó szellőző kis kabát. A gerincvédő, nagyon nagyot lehet ezekkel esni, és oké, ki van mondva, hogy 25 km/h sebességgel gyorsabban nem mehet egy ilyen roller, de hát tudjuk nagyon jól, hogy ezek jóval sokkal többen is tudnak menni, és ráadásul a magyar az leleményes. Ha véletlenül nem menne annyit az a roller, biztos megtalálja a módot, hogy lehet úgy megbütykölni, hogy az gyorsabban menjen. Vigyázzunk a gyerekeinkre, jó? Ne azzal fogadjanak már a rendőrök egy telefonhívást, indítsanak, hogy halló, csókolom, tessék már bejönni a sürgősségi osztályra a kórházba, mert a gyereke elesett a rollerrel, és össze-vissza törte magát.
1: Ha már roller, emlékszem, hogy te is próbáltál gyorsat, sőt, neked is volt egy ilyen gyorsabb géped, és akkor mesélted is, hogy volt olyan, hogy halálfélelmed volt, mert azért ott vannak azok a kátyuk, és rollerrel nem úgy megyünk át egy kátyún, mint egy autóval. Az meg, hogy megint ki akarod kerülni, az nagy az esély annak, hogy elesel, igaz? Mert rángatod a kormányt.
0: Beismerem vallani, én is rolleremet kipróbáltam, mit bír, több mint 1000 wattos teljesítményre volt képes, megnéztem a 4 sávoson, hogy mit tud. Meg is kaptam a rendőrök szépen a beosztásomat, hogy agyon fognak vágni. 15 centi magas gumi van rajta, mondták, hogy ez a kis kátyút elkapok, mint a béka, olyat fogok terülni, és ők fognak első körben jól kiröhögni, és agyonvágni, hogy én papolok el, hogy kell vigyázni, meg minden, és pont én nem csinálom ezt a vigyázást. Van ismerőse sajnos, aki ezzel a bérrollerrel kátyúba belement, bokája meg a térde oda lett, több mint 6 héten keresztül nem tudott még munkába sem menni. Nagyon figyeljünk oda, mert egy kicsi kátyú rögtön kirántja a kormányt a kezünkbe, és a béka úgy kinyúlunk.
1: Nagyon szépen köszönjük, Ferikém, holnap beszélünk délután, addig is kellemes napot mindenkinek, balesetmenteset neked is.
0: Kellemes napot és balesetmenteset mindenkinek, sziasztok!
1: 0620 355 65 55-ös, hogyha szeretnének hozzászólni, vagy van közlekedési információjuk. Jön DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik május 7-én, ezen a héten csütörtökön délelőtt 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi Géza téren újból Európa nap. Kreatív kézműves foglalkozások, óriás társas labirintus, bábkiállítás, vitézi próbatétel, EU-s kvízek és nyereményjátékok, civil szervezetek bemutatkozásai, óránként ajándékcsomag, sorsolás. Ez az a nap, ami nem csak a kicsiknek szól, hanem a nagyoknak is, mert felnőttek ugyanúgy részt vehetnek ezekben a kvízjátékokban. Ez lesz ezen a héten csütörtökön 10 órától délután 3 óráig a Gárdonyi téren, itt Egerben, Európa nap. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Pályázat egri amatőrzenészeknek és koncertszervezőknek. Biztonsági őrre támadt, vádat emeltek ellene. Oda kell figyelni, milyen appokat használ a gyermekünk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új pályázatot hirdetett az Egri Zenészek Egyesülete a város támogatásával, amelynek célja a helyi amatőr könnyű zenei élet fellendítése. Az Egri Ifjúsági Zenei Program 2026 keretében rock, pop, jazz és világzenei előadók, valamint koncertszervezők igényelhetnek anyagi segítséget tevékenységükhöz. Ingyenes rendezvények esetén alkalmanként bruttó 120 ezer, fizetős koncerteknél 60 ezer forint a felső határ, míg stúdió munkára zenekaronként maximum 100 ezer forint kérhető. Az első körös pályázatokat június 1-ig lehet benyújtani online űrlapon keresztül, az elbírálásról pedig egy független zenészekből álló kuratórium dönt június közepéig. A program ősszel várhatóan egy másik körrel folytatódik majd, részletek a város honlapján. Vádat emeltek egy férfi ellen Egerben, mert tavaly ősszel megütött egy biztonsági őrt a buszpályaudvaron. Az ittas támadó akkor veszítette el az önuralmát, amikor figyelmeztették a dohányzási szabályok betartására. A korábban már büntetett férfi ököllel ütött és halálosan megfenyegette a szolgálatot teljesítő őrt. Az ügyészség közölte, másfél év börtönbüntetés kiszabását kérték a bíróságtól a garázda elkövetőre. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
4: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. 27 fokos csúcshőmérséklet mellett csupán néhány felhő zavarhatja a napsütést Egerben, csapadék azonban egyelőre nem várható. Erre holnaptól lehet esély, bár leginkább csütörtökön alakulhatnak ki kisebb záporok. Egy hidegfront hatására pár fokos lehűlést is tapasztalhatunk majd, pénteken legfeljebb 22 fok lesz, aztán újra melegedni kezd, éjszakánként pedig már alig hűl 10 fok alá a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. A szelet, megmondom őszintén, holnapra vártuk, az előrejelzések szerint, de néha megélénkül, városon kívül pedig elég veszélyes is lehet, vezessenek óvatosan. Kezdünk, itt van Márki Márk a Besten.
0: 100,7 Best FM.

2000-es slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

13 perccel vagyunk fél hat előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Mérik a sebességet Kerecsend belterületén, 0620-355-6555-ös. Ide lehet küldeni az információkat, ha bármi van. Jön Gio Baggio és a Funky Groove itt a Besten.

0: 2 perccel vagyunk 3:46 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hogyha valaki holnap délelőtt ráér, úgy gondolja, hogy segíteni szeretne, és ezt véradással tenné, akkor az Egri Tűzoltóság épületében a Vincellér iskola 5-ös szám alatt van erre lehetőség, tehát holnap, szerdán, 9:30-tól egészen déli 12 óráig, hogyha valaki megy, ne felejtse otthon a személyigazolványát, a tajkártyáját és a lakcímkártyáját, ez mindenféleképpen ott kell, hogy legyen a véradás alkalmával. Érkezik a Blue és a One Love, előtte pedig Rácz Gergő, itt a 100,7-en.
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenéked van, úgyhogy a mai napon funky dalokat hallunk. 6 és 8 óra között kezdődik ugyanis a Night Shift. Az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Hangyával. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Nem teszi út, ha csak negatív híreket görgetünk. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezre már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehézsorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedéllyel már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mire elég 120 perc? Hát, hogyha a legnagyobb funky klasszikusokat akarjuk lejátszani, akkor sok mindenre. Nem mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 6-7-én Whiteboy 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Tegnap nem sokkal 7 óra előtt küldte a 0625555155-ös Viber számunkra Barna az üzenetet, hogy óriási a mai nácsért, 20 perce hazaértem, de még mindig a kocsiban ülök. Köszi, Barna. Hát akkor inkább Barna családjának mondanám, hogyha esetleg Barna 7 óra magasságában nem kerülne elő, akkor tessék megnézni az autóban. Hogyha szereti a funkit, akkor szerintem ma is ott fog ülni legalább egy 20 percet, fél órát, mert hogy minden kedden a legnagyobb funk himnuszok pörögnek itt a Besten a Night Shiftben az első 120 percben. Hattól bele a White Boy-jal 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.

Már említettem korábban, Best FM Night Shift, Facebookon és Instagramon így vagyunk megtalálhatóak, és ami még nagyon fontos és mindig visszatérő kérdés, az pedig ugye a Mixcloud, a Night Shift lemezlovasok korábbi mixeit a Mixcloudon találjátok meg, hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt is itt.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És Funkival innen folytatjuk pár perc múlva, pontosabban Funkival és Hagyjával, keddi rezidensünkkel, aki birtokba veszi a lemezjátszókat, és 7 és 8 között nem is adja oda senkinek. Szóval picikét szuszanunk, és pár pillanat múlva jövünk vissza, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabad vízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiunkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirat irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy anno Csoki is mondta az üvegtigris második részében, este elvesztette, reggelre megtalálta. Náluk ugyanez lesz a helyzet a következő órában a szerelemmel. Nem tudom, hogy elvesztette a Black Eyed Peas, minden esetre nem találja a szerelmet, úgyhogy jön majd a Where is the Love, de óriási mázli, hogy Heavy D, ő pedig megtalálta. Now that we found love, hamarosan ez is érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Lighthouse Family első albumának, az Ocean Drive-nak első elkészített adagját, CD-t és kazettát olyan nehezen sikerült eladni, hogy a kiadó egy időre le is vette ezt az albumot a katalógusból. Aztán egy évvel később meg már annyit kellett belőle készíteni, hogy végül 6-szoros platina lett belőle. Úgyhogy jöhetett a folytatás, a Postcards from Heaven, erről érkezik most a High itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. A két héttel ezelőtt bemutatott Michael Jackson életrajzi mozifilmmel a Michael-lel kapcsolatban a legtöbben azt rótták fel hibának, hogy nem volt elég bevállalós, és azokat a témákat, amelyek mind a mai napig érdeklik, nem csak a Michael Jackson rajongókat, hát nem nagyon érintett a film. Viszont abban meg mindenki egyöntetű véleményen volt, hogy Jackar Jackson zseniális Michael Jacksonként. Szóval

a zenekarból Fergie, úgyhogy most jelenleg felállását tekintve ugyanott tart a Black Eyed Peas, ahonnan elindultak. Egész sok helyen lehet őket látni így a Fergie nélküli verzióban idén nyáron. Koncertezni fognak majd Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban, Dániában és a hozzánk közeli Szlovákiában és Horvátországban is lehet.

Best FM a legjobb zenék tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A most érkező Ashwa, de nem ültek a papírjukon, tavaly tavasszal végig turnéztak az Egyesült Királyságban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a kissé változékony idő, még rendelkezhetünk adunk 1%-áról, ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehéz sorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák itt többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedélye már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tehát ez a mostani időjárás marad velünk egész májusban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei nyár az tényleg jó hosszú lesz. Pont olyan hosszú, mint ahogy Kid Rock is énekel róla az első dalban az óra legelején. Jó, majd az All Summer Long nem sokára, de itt lesz még a Jump, a Criss Cross-tól, a Shy Guy, Diana King-től és a Flawless George Michael-től.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekeshölgynek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokára szokta

Best FM, a legjobb zenék. A holnapra ígért záporok, zivatarok ellenére is jobb időnk lesz, mint ma. 26 fokos nappali maximumra lehet számítani, és már éjszaka sem lesz olyan hideg, 14 fok alá már akkor sem megy a hőmérő tigany szállal. Jön a Kosin és a Hágyú.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, Spanyolország vezeti a kék zászlós strandok listáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált étel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Párizs-Budapest tengelyen fogunk mozogni a következő 60 percben itt a Besten. Pestet majd a tankcsapda fogja megénekelni, Pesten megjelent Isten. Párizsból pedig egy igazi karnevállal jelentkezünk Dario G-nek köszönhetően. A karnevál, de Pári előtt érkezik már is a The Pussycat Dolls, a Buttons-el itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május 2-án az ausztriai Ischigl Ski Centrumban a záró hétvégén lenyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel, hallom már. Csak én nem voltam ott. Ain't no other man, Christina Aguilera érkezik itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Volt már mentor a francia és a spanyol Voice-ban, és az olasz X-faktorban, de hát nyelvtudása alapján akár még mehetne a kínai X-faktorba, meg mondjuk az arab Voice-ba is, mert hogy ilyen nyelveken is beszél a most érkező Mika. Jön a Big Girl itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről két kis lemez már ismert, az augusztus 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most Britney-vel

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát a teljes csapat, mármint hogy a TLC, a Salt & Pepper és az En Vogue így együtt, úgy, ahogy Amerikában fog turnézni, nálunk nem lesz majd látható és hallható, de ezért a TLC-t külön Norvégiában, Dániában, Svédországban, Olaszországban és Angliában is el lehet majd kapni idén nyáron, meg nálunk a következő órában a No Scrubs-al.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

Best FM, a legjobb zenék 2002 tavaszán alakultak, aztán első nagy sikerű kislemezük után végig turnézták a nyarat meg az őszt, és valamikor az év végén gyorsan fel is oszlottak. Gyakorlatilag tovább tartott a nagy lemezüket végighallgatni, mint hogy ahogy ők léteztek. Mindezt egy olyan albummal, amelyből 12 dalból 10 Madonna átdolgozás volt. Madhouse, Like a Prayer, ezért itt a Besten, a legjobb zenék között.

Come on. Best FM, a legjobb zenék. Hát lehet, hogy a Deja Vu nem tudja befejezni. Én igen. Itt, most zárom ezt a mai keddet. Holnap szerda pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda esti Night Shift, tehát DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. I can't stop! Ez jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.